gravitációnak, mint amikor neked visket a hálóját járatod, amit nem tudsz megvakarni. Balance is such to gravity is irritating. What you cannot stretch is to you. Peter Jufa Jazz Club.